0: 2-3. A Rádió Kor az kurva jó, nagyon-nagyon jó. Ez a két srác, aki itt mellettem van. Esküszöm, gyerekek, nagyon-nagyon jó fejek. Sziasztok!
1: Ihr hört das Morgenmagazin nicht nur bei Radio Korax, sondern auch bei vielen anderen.